0: Best FM.
1: Best FM.
2: Halló!
3: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
2: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.

0: megmutatom neked. Meglátod, milyen ügyes vagyok.
1: Kérlek, segíts, hát én úgy szeretlek téged, s az anyukád.
0: Te szeretsz minket? Miért?

Mondd ezt, hogy lett sztár? Hogy lett sztár? Mondd ezt, hogy lett sztár?

0: jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Csónakos. Itt leszek. Barabás.
3: Itt leszek.
2: Nemecsek.
4: Itt leszek.
2: Leszik.
5: Itt leszek.
2: Richter.
6: Itt leszek.
2: Weiss.
7: Itt leszek.
2: Csele.
8: Itt leszek.
2: Kolnai.

zene rádiója. Nem hagy egyedül. Nem hagy egyedül. Ez a Best FM. Flow Rider. Alexander, girl, I know

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Vietnámi egyetemmel kötött megállapodást a debreceni jogi kar. 500 millió forintos fejlesztés Hajdúszoboszlón. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nemzetközi tudományos együttműködésről állapodott meg a Debreceni Egyetem állami és jogtudományi kara a Hanoi Jogi Egyetemmel, ott a hírül az unideb.hu. Az együttműködés keretében közös kutatások indulhatnak, és tudományos publikációk is készülhetnek. A Hanoi Jogi Egyetem, amely mintegy 18.500 hallgatót képez, a Debrecenben a közeljövőben induló digitális gazdaság és innovatív technológiák joga elnevezésű mesterképzéshez kapcsolódó mikrokurzusokban is részt venne. Vietnámi fiatalok már az 1960-as évek óta tanulnak Debrecenben, és 2004 óta csak nem 500-an szereztek diplomát az intézményben. Jelenleg több mint 220 vietnámi hallgató folytat tanulmányokat az egyetemen, közülük 7-en a jogi kar doktori vagy LLM képzésén vesznek részt. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból megvalósuló fejlesztési csomag indul Hajdúszoboszlón, írta meg a HAON. A beruházás 5 fő területet érint, köztük a parkolás fejlesztését és az önkormányzati digitális szolgáltatások bővítését is. A Hóvirág utcában felújítják a meglévő útszakasz egy részét, egy másik részen pedig új út épül, és a csapadék vízelvezetését is megoldják. A tervek között szerepel egy városi térinformatikai rendszer létrehozása, amely naprakész adatokat szolgáltathat például az utakról, épületekről, zöld felületekről és fákról, ezzel támogatva a településfejlesztési döntéseket. A város bevezető útjain 5 helyszínen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenének, a Gyógyfürdő környezetében pedig szenzoros parkolási rendszert alakítanának ki. Ennek részeként mobil alkalmazás is készülne, amely a parkolóhelyek telítettségéről adna információt, és a parkolás elindítását is lehetővé tenni, fogalmaztak. Befejeződött a Csuka utca útépítése Debrecenben, így a korábbi földút helyett már szilárd burkolaton közlekedhetnek a Biharkerti, illetve Pécsikerti városrészben élők. A beruházás mintegy 280 méteres útszakaszt érintett, és a fejlesztés részeként mindkét oldalon megújították a járdákat is. Számolt be róla a Dehír. Az út elkészültével a forgalmi rend is módosult. A Keresztesi és az Új utca közötti szakaszon két irányú, több további részen pedig egy irányú lett a közlekedés. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.

0: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Olasz diplomaták látogattak a Csokonai gimnáziumba. Klibersberg Kunóra emlékeztek az egyetem téren. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Olaszország magyarországi nagykövetei és konzulja kereste fel a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot. A vendégek az intézmény magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével ismerkedtek meg, és tanárokkal, valamint diákokkal is találkoztak. Betekintést kaptak a tagozat szakmai munkájába, közösségi tevékenységébe és az országos szinten is elismert oktatási program eredményeibe. A látogatás egyik kiemelt eseménye a Diákok Hangja elnevezésű projektnap diákparlamenti ülése volt. Ezen a tanulók az iskolai életet érintő kérdéseket vitatták meg, és saját javaslataikat is megfogalmazták. A diplomaták az intézményben kialakított múzeumot is megtekintették. A program lehetőséget adott arra, hogy a vendégek közvetlenül is megismerjék a debreceni gimnázium oktatási munkáját, valamint a magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés mindennapjait. Számolt be róla a Dehír. Halálának 96. évfordulóján, írta az unide.hu. Az egykori vallás és közoktatásügyi miniszter munkássága meghatározó szerepet játszott a debreceni felsőoktatás fejlődésében, az egyetemi város kialakításában és a klinika telepépítésének folytatásában. Nevéhez számos oktatási és kulturális fejlesztés kötődik, köztük iskolák, könyvtárok, kutatóintézetek és múzeumok létrehozása, valamint a külföldi ösztöndíjrendszer támogatása. A megemlékezésen kiemelték, hogy Klibersberg Kunó meglátása szerint a képzettség nem csak az egyének boldogulását segíti, hanem az ország gazdasági teljesítményét és versenyképességét is erősítheti. Az eseményen a debreceni egyetem zeneművészeti karának hallgatói adtak ünnepi műsort. Miskolccal és Nyíregyházával közösen volt jelen hivatalos kiállítóként Debrecen a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség központi magyar standján, az Expo Real Nemzetközi Ingatlan és Befektetési Szakkiállításon Münchenben, derült ki az EDC Debrecen közösségi oldaláról és a minap.hu tudósításából. Európa legnagyobb ilyen fórumán a cél a város befektetési lehetőségeinek, kiemelt fejlesztési projektjeinek és üzleti környezetének bemutatása volt a nemzetközi befektetőknek, fejlesztőknek és döntéshozóknak. Az északkeleti régió aranyháromszöge mellett képviseltette magát az eseményen Pécs is. Debrecennel kapcsolatban többek között a gazdasági sikerek fenntartása és az új fejlesztési ciklus elindítása állt a fókuszban. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdúbiharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: A legolcsóbb városrészekben is emelkedtek az árak Debrecenben. A mesterséges intelligencia is segíthet a mezőgazdaságban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecen legkedvezőbb áru városrészeiben is töretlenül emelkednek az ingatlanárak, de ezen területek is a környező településekkel vetekednek, derült ki az egyik hazai szakportál elemzéséből, amelyről a HAON számolt be. A lista szerint a Kincseshegyen 395.800, Nagycserén 398.000, Domboson pedig 442.800 forint az átlagos négyzetméter ár. Ezeket Haláb követi 510.800 forinttal, a Gáspár-György kertben 563.300, Pocváros részben 586.000 forint az átlag. A lista második felében Apafa 659.100, Hasteinkert 663.300 forintos értékkel szerepel, míg a Bajk-András kertben és a Bicó István kertben egyaránt 670.900 forint az átlagos négyzetméter ár. A Szikigyakoron ez már 700.000 forint. A cikk szerint ezek leginkább Kaba és Nádudvar ingatlanáraival mérhetők össze, így egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára általában eléri a 40 millió forintot. Ezt azonban befolyásolhatják az ingatlan egyedi jellemzői, a telek méret, valamint jelentős mértékben a lokáció, fogalmaztak. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásai, az élelmiszerbiztonság és a korszerű technológiák lehetőségei kerültek középpontba a Debreceni Egyetemen megrendezett 21. Tiszántúli Agrártudományi Napokon, tudósított az unide.hu. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az aszály, a csökkenő csapadékmennyiség és a gyakoribb hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a gazdálkodóknak. Rámutattak, Debrecen térségében az idei év különösen száraz volt, hiszen augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. A konferencián a mesterséges intelligencián alapuló elemzések, a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás szerepéről is szó esett. Az egyetem kutatói több évtizedes növénytermesztési kísérletek adatai dolgozták fel, hogy olyan digitális eszközöket fejlesztenek, amelyek segíthetik a terméshozam tervezését, az öntözést és a gazdaságosabb termelést. 1 millió forinttal támogatta egy építőipari vállalat az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány munkáját. A felajánlást a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáján gondozott koraszülöttek ellátásának fejlesztésére fordítják. Számolt be róla a Dehír. A támogatásból korszerű, non-invazív légzés támogató berendezéseket szereznek be. A támogatás átadásakor elhangzott, hogy az új eszközök kíméletesebb és hatékonyabb segítséget jelenthetnek a koraszülöttek légzésének támogatásában, illetve állapotuk stabilizálásában. Őszias, változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet. Éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
2: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, bár előszeretettel hangoztatja, hogy akkor a legboldogabb, ha élete minden területén önirányítja az ügyeket, be kell látnia, hogy valódi izgalmakat akkor él át, ha hagyja magát sodortatni. Bika, lehet, hogy az, akihez vonzódik, teljesen más típus, mint akiket eddig ismert, így nem tudja, hogy most mit tegyen. Legjobb, ha egyszerűen csak hagyja magát és kivárja, mi történik. Ikrek, egy elhalasztott ügyet most már el kell intéznie. Ha azt gondolja, hogy semmi sem változott, téved. Már többet tud a lehetséges megoldásokról, és ami annak idején akadály volt, lehet meg is szűnt. Rák, nem az a lényeg, hogy mi történik, hanem hogy az mit vált ki önben. Mint tudja, egy azon dolognak sok oldala van, igyekezzen egyfajta bölcs kívülállással szemlélni az eseményeket. Oroszlán, a bolygók mindent elkövetnek az elkövetkezendő hetekben, hogy a magánélete váljék élete legfontosabb részévé. Meg kell tanulnia, hogy a személyes boldogság fontos. Szűz, ön dönti el, mit és hogyan tesz, ha pedig ez nem megy, muszáj továbbállni. Persze megvádolják, hogy túlbonyolítja a helyzetet, de ez nem igaz, csak hű önmagához. Mérleg, figyelmének középpontjában most a barátai állnak, talán elege van egy kicsit a családi kötelezettségekből, és szeretne lazítani egyet, szenteljen időt a hobbiának is. Skorpió, ez a nap a kapcsolatteremtés, az ismeretszerzés napja lehet, az estét is ennek megfelelően szervezze, a csillagok aktivitást hoznak, és úgy tűnik, a jó hangulatról is gondoskodnak. Nyilas, jobb, ha ma nem rögtönöz és nem ugrik bele váratlan helyzetekbe, tartsa magát a terveihez és tegye azt, amit már alaposan előkészített. Bak, egy bak nem veszíti el a fejét és igyekszik a realitások talaján maradni, ám vannak kivételek. Önt is elragadhatja a hív egy-egy szép holmi vagy egy vonzó külső láttán. Vízöntő. Nem fog minden a kívánsága szerint alakulni, mégse keseredjen el. Hosszabb távon nagyon jók a kilátásai. Ne veszítse el a kedvét és a türelmét, inkább töltse tevékenyen ezt a napot. Alak, próbálja megvalósítani az elképzeléseit, ha egy utazásra vágyik, kezdjen el spórolni rá, ha valamit tanulni kívánna, teremtse meg a feltételeit, mindegy, mit szeretne, tennie kell érte.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé? Egy forró fürdő? Vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ne hagyd elveszni az álmaidat, és ne hagyd, hogy a hitedet megölje a tétlenség. És ne engedd, hogy a céljaid megvalósítása felé vezető utat eltorlaszolják az elhalasztott tennivalók. Ne vessz el a dzsungelben, vágj utat magadnak, tapos ösvényt, fektess rá aszfalt szőnyeget, építs autópályát, hogy száguldhass az álmaid felé. Használd ki a benned és környezetedben rejlő erőket, és ne keresd kifogásokat. Azon törd a fejed, miért és hogyan lehet megvalósítani terveidet, ne azon, hogy miért nem. Ne feledd, az álom hit nélkül álmodozás, a hit cselekedetek nélkül meghal. Ne hagyd, hogy így.

0: ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Vietnámi egyetemmel kötött megállapodást a debreceni jogi kar. 500 millió forintos fejlesztés Hajdúszoboszlón. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Nemzetközi tudományos együttműködésre állapodott meg a Debreceni Egyetem Állami és Jogtudományi Kara a Hanoi Jogi Egyetemmel, ott a hívül az unide.hu. Az együttműködés keretében közös kutatások indulhatnak, és tudományos publikációk is készülhetnek. A Hanoi Jogi Egyetem, amely mintegy 18.500 hallgatót képez, a Debrecenben a közeljövőben induló digitális gazdaság és innovatív technológiák joga elnevezésű mesterképzéshez kapcsolódó mikrokurzusokban is részt venne. Vietnámi fiatalok már az 1960-as évek óta tanulnak Debrecenben, és 2004 óta csak nem 500-an szereztek diplomát az intézményben. Jelenleg több mint 220 vietnámi hallgató folytat tanulmányokat az egyetemen, közülük 7-en a jogi kar doktori vagy LLM képzésén vesznek részt. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból megvalósuló fejlesztési csomag indul Hajdúszoboszlón, írta meg a HAON. A beruházás 5 fő területet érint, köztük a parkolás fejlesztését és az önkormányzati digitális szolgáltatások bővítését is. A Hóvirág utcában felújítják a meglévő útszakasz egy részét, egy másik részen pedig új út épül, és a csapadékvíz elvezetését is megoldják. A tervek között szerepel egy városi térinformatikai rendszer létrehozása, amely naprakész adatokat szolgáltathat például az utakról, épületekről, zöld felületekről és fákról, ezzel támogatva a településfejlesztési döntéseket. A város bevezető útjain 5 helyszínen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenének, a Gyógyfürdő környezetében pedig szenzoros parkolási rendszert alakítanának ki. Ennek részeként mobil alkalmazás is készülne, amely a parkolóhelyek telítettségéről adna információt, és a parkolás elindítását is lehetővé tenni, fogalmaztak. Befejeződött a Csuka utca útépítése Debrecenben, így a korábbi földút helyett már szilárd burkolaton közlekedhetnek a Biharkerti, illetve Pécsikerti városrészben élők. A beruházás mintegy 280 méteres útszakaszt érintett, és a fejlesztés részeként mindkét oldalon megújították a járdákat is. Számolt be róla a Dehír. Az út elkészültével a forgalmi rend is módosult. A Keresztesi és az Új utca közötti szakaszon kétirányú, több további részen pedig egyirányú lett a közlekedés. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.

Játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a vasárnap reggelben. Jó reggel Debrecen, ez a Best FM, és persze tudom, hogy sokan online is hallgatnak a világ nagyon-nagyon sok pontjáról, úgyhogy www.bestfmdebrecen.hu. Hello mindenkinek online is. Na hát, elindult egy újabb vasárnap reggel, lezárul egy hét, és indul egy következő. Na jó, azért nem csak nekem furcsa szerintem, hogy jövő héten már igazából október közepe, és aki jönnek, mennek a hetek egymás után, és mire kettőt pislantunk, már készülődünk az év végére. Szóval, hogy ez mikor történt meg, és hogy mikor volt ez mindez? Ez az év hová tűnt és hová lett? Szerintem nagyon sok mindenki felteszi ezt a kérdést. Na, ameddig megtaláljuk rá a választ, én pörgetem a kedvenceket a vasárnap reggelben. Ébredjünk együtt, készülődjünk együtt. Morvai Szűcsenikő vagyok. Jó reggelt!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepért Sjúti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
6: a Best FM. A Best

Jó reggelt, Debrecen, ez a Best FM itt a vasárnap reggelben a 104.6-on, október 11-e. Tudták, hogy a történelemben is tartogat azért néhány izgalmas érdekességet? Például 1984-ben ezen a napon Catherine Diver Sullivan amerikai űrhajós nő történelmet írt, mert hogy ő lett az első amerikai nő, aki űrsétát hajtott végre. Az űrséta egyébként a Challenger űrrepülőgép küldetése során történt. Aztán október 11-én született 84-ben Eleanor Roosevelt is, aki az emberi jogok és a társadalmi igazságosság elkötelezett támogatójaként vált ismerté. És egy kis mai érdekesség, október 11-e az ENSZ által kijelölt Leány Gyermekek Világnapja is, ami egyébként a lányok jogaira, a lányok oktatására és a lehetőségeikre hívja fel a figyelmet. Érdemes tehát ezen a napon is arra gondolni, hogy mennyi mindent érhetünk el a tudással, a bátorsággal, a kitartással. Én hozom a vasárnap reggelben is a zenei kedvenceket. Jó.

hétvégében is szólnak a zenei kedvencek itt a vasárnap reggelben, és ugye múlt héten beszéltem arról, hogy mennyire fontos lenne a rollerekről egy új szabályozás, mert ugye az elektromos rollerek használatát azért egyelőre nem kötik semmilyen korosztályhoz, semmilyen jogosítványhoz, pedig szemtelen módon lehet vele szülni az utakat, ami sokszor igencsak balesetveszélyes. És hát most olvasom éppen, hogy a kormány döntéseiről szóló kitájékoztatón bejelentést tettek ugye arról, hogy heteken belül jön a KRESZ konkrét szigorítása. Ez azt jelenti, hogy a rollerek miatti szigorítást már ugye régóta tervezi a kormányzat, már júniusban is arról szóltak a hírek, hogy heteken belül módosítják. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter akkor azt mondta, hogy a rolleres balesetek súlyossága és a száma is indokolja, hogy a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó KRESZ szabályozást külön lépésben vizsgálják felül. A közlekedési miniszter egyébként nyáron azt nyilatkozta, hogy ebben az ügyben gyorsan kell lépni, míg a KRESZ teljes felülvizsgálata egy sokkal hosszabb ideig tartó társadalmi egyeztetést kívánó folyamat. A kérdőívet egyébként, amit hivatalosan is közzétettek, az 365 ezeren töltötték ki. Kíváncsian várjuk akkor az új tervezetet, az új szigorítást ezzel kapcsolatban, hogy mit fogunk megtudni, az valószínűleg akkor hamarosan kiderül. Csodan.

0: Olasz diplomaták látogattak a Csokonai gimnáziumba. Klibersberg Kunóra emlékeztek az egyetem téren. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Olaszország magyarországi nagykövetei és konzulja kereste fel a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot. A vendégek az intézmény magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével ismerkedtek meg, és tanárokkal, valamint diákokkal is találkoztak. Betekintést kaptak a tagozat szakmai munkájába, közösségi tevékenységébe és az országos szinten is elismert oktatási program eredményeibe. A látogatás egyik kiemelt eseménye a Diákok Hangja elnevezésű projektnap diákparlamenti ülése volt. Ezen a tanulók az iskolai életet érintő kérdéseket vitatták meg, és saját javaslataikat is megfogalmazták. A diplomaták az intézményben kialakított múzeumot is megtekintették. A program lehetőséget adott arra, hogy a vendégek közvetlenül is megismerjék a debreceni gimnázium oktatási munkáját, valamint a magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés mindennapjait. Számolt be róla a Dehír. Halálának 96. évfordulóján, írta az unide.hu. Az egykori vallási és közoktatásügyi miniszter munkássága meghatározó szerepet játszott a debreceni felsőoktatás fejlődésében, az egyetemi város kialakításában és a klinika telepépítésének folytatásában. Nevéhez számos oktatási és kulturális fejlesztés kötődik, köztük iskolák, könyvtárok, kutatóintézetek és múzeumok létrehozása, valamint a külföldi ösztöndíjrendszer támogatása. A megemlékezésen kiemelték, hogy Klebezner Kuno meglátása szerint a képzettség nem csak az egyének boldogulását segíti, hanem az ország gazdasági teljesítményét és versenyképességét is erősítheti. Az eseményen a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának hallgatói adtak ünnepi műsort. Miskolccal és Nyíregyházával közösen volt jelen hivatalos kiállítóként Debrecen a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség központi magyar standján, az Expo Real Nemzetközi Ingatlan és Befektetési Szakkiállításon Münchenben. Derült ki az EDC Debrecen közösségi oldaláról és a minap.hu tudósításából. Európa legnagyobb ilyen fórumán a cél a város befektetési lehetőségeinek, kiemelt fejlesztési projektjeinek és üzleti környezetének bemutatása volt a nemzetközi befektetőknek, fejlesztőknek és döntéshozóknak. Az északkeleti régió aranyháromszöge mellett képviseltette magát az eseményen Pécs is. Debrecennel kapcsolatban többek között a gazdasági sikerek fenntartása és az új fejlesztési ciklus elindítása állt a fókuszban. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdúbiharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: A hírek

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.
2: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
4: A Best FM.

játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a vasárnap reggelben a 104.6-on. Esős, őszi, borús az időjárásunk, erre kell számítani ma, meg talán még holnap, viszont újra a hét közepétől majd ki fog már sütni a nap. És hát ugye október van, ilyenkor előkerülnek a dísztökök, a sütőtökök, viszont figyelnünk kell arra, hogy nem minden tökféle ehető. És erre az vásárláskor kell leginkább figyelni. Ugye a dekorációs célra szállt dísztökök toxikus vegyületeket tartalmazhatnak, ezért a fogyasztásuk már kis mennyiségben is kellemetlen tüneteket okozhat. Erre a Nébik is felhívta a figyelmet. A közlemény szerint a megbetegedések csak nem 40%-ban a boltban vásárolt, míg 60%-ban az otthon termesztett tökfélék fogyasztása okozza. Nagyon fontos ugye, hogy összefüggésbe hozható a Halloweenhez kötődő szokásokkal, és ebben az időszakban jellemzően megnő a kereslet a dekorációs célra szánt dísztökök iránt, amelyekről azonban nem feltétlenül tudják a vásárlók, hogy nem ehetők, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda, és figyeljünk a biztonságunkra. Debrecen zenei kedvencei szólnak a vasárnap reggelben, a folytatásban is, itt a 104.6-on. Ez már a Snap a folytatásban.

Debrecen zenei kedvencei szólnak ebben a tipikus őszi időjárásban itt a 104.6-on. Sokan egyébként ilyenkor szoktak elindulni túrázni, mert hogy akár mondjuk egy ilyen esős őszi időjárás is tökéletes lehet erre. Hogyha nem arra vágynánk, hogy mondjuk egy kicsit kimozduljunk, hanem bent a lakásban, a házban egy kicsit bekutkóznánk, és gondolkodunk azon, hogy mondjuk a téli időszakban milyen filmeket, sorozatokat szeretnénk megnézni, és milyen könyvet szeretnénk olvasni. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy a délután témája mindenféleképpen legyen az, hogy mindenki leírja nekem most, ahogy tudja, tényleg, amikor van egy kis ideje, leírja nekem az SMS és Viber számunkra a 3933-1046-ra, hogy milyen jó könyvet, milyen jó sorozatot és milyen jó filmet ajánlana a hallgatóinknak következő időszakra, ami vár ránk, ugye ez a tipikus bekuckózós időszak, meg hát majd azért télen is legyen mit nézni. Úgyhogy könyvajánló, filmajánló, sorozatajánló. A könyvajánlót kezdem én, jó? Nagyon-nagyon sok olyan könyv van, amit szerintem érdemes lenne elolvasni, már csak az önmagunk fejlesztése miatt is, de én most egyet tudok mondani, mint ami ezt a címet viseli, a második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van. Egy szuper regény, és tényleg nagyon-nagyon elgondolkodható. Sorozatnak én őszintén mondom, hogy tudnék ajánlani egy jó párat. Én most a Szívek szállodáját kezdtem el újra nézni, nekem ez egy ilyen tipikus őszi időszak, nem tudom miért, de tényleg így van. Viszont ami örök, és mindig, minden évszakban, időszakban, hangulatban szóba jöhet, az egyértelmű, hogy a Jó barátok. A filmen pedig még gondolkodom, ezt még annyira nem tudom, de akkor várom a könyvajánlót, a filmajánlót és a sorozatajánlót, írják meg nekem 39 33 104 6.

0: 4-6-ra, hogy a budai Nagyantalon aktív a Trafibox, ott tehát sebességellenőrzésre kell számítani. Köszi az útinfót!
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: Ja, az volt a kérésem, a kérdésem, hogy ki milyen sorozatot, filmet és könyvet tudna ajánlani a következő időszakra, ami ugye előttünk áll, tehát az őszi téli időszakra, amikor tényleg szerintem sokkal többet tudunk olvasni, filmezni, meg akár ugye sorozatokat elkezdeni nézni. És hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan felületünk van már, HBO, Disney, Netflix, tényleg minden-minden, ahonnan egy kattintással elérhetőek akár a kedvenc sorozataink is, meg olyan új sorozatok is, amiket érdemes egyébként megnézni, és nagyon sokan ezekről a felületekről is ajánlottak nekem, de képzeljék el, hogy az egyik leges, legtöbbet leírt film, ami egyben ugye több sorozatos is, ez a Harry Potter volt, sőt, Kinga azt mondta, hogy ő el is olvasta mindet, szóval olvasva is szívből ajánlja. Aztán Erika írta nekem, hogy ő sem könyvet, sem sorozatot, sem filmet nem szeretne írni, ő inkább azt tanácsolja, hogy ilyenkor próbáljunk meg valamilyen kézügyességet elsajátítani, vagy valamilyen kézműves dolgot elsajátítani egészen pontosan. Ő tavaly ilyenkor tanult meg horgolni, és egyszerűen imádja, szóval, hogyha azt gondoljuk, hogy nincs kézügyességünk valamihez, és nem igazán tudunk ilyen dolgokba belekezdeni, akkor is próbáljuk meg, hogyha már mondjuk régen szerettük volna, vagy már egy régi álmunk, mert akár ez meg is valósulhat. Egyébként én is ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami talán mondjuk saját magunknak is ilyen gátat szabhat, mert azt gondoljuk, hogy nem vagyunk rá képesek, azt gondoljuk, hogy nem tudjuk megcsinálni, aztán hoppá, belekezdünk, megtanuljuk és megcsináljuk. Egyébként nagyon-nagyon sokszor a saját magunk ellenségei vagyunk, a saját magunk gátjai vagyunk abban, hogy valamit nem kezdünk el csak azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk rá képesek. Hát dehogy is nem, ki mondta, hogy nem? Meg amúgy is, ha mondta valaki, hát igazából a mi döntésünk, nekünk kell ezt érezni magunkban, hogy de, én akarom és megcsinálom, nem másért, hanem saját magamért. Úgyhogy szerintem tényleg ez is nagyon-nagyon jó, de várom még mindig a film, sorozat és könyvajánlókat.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: A legolcsóbb városrészekben is emelkedtek az árak Debrecenben. A mesterséges intelligencia is segíthet a mezőgazdaságban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen legkedvezőbb áru városrészeiben is töretlenül emelkednek az ingatlanárak, de ezen területek is a környező településekkel vetekednek, derült ki az egyik hazai szakportál elemzéséből, amelyről a HAON számolt be. A lista szerint a Kincseshegyen 395.800, Nagycserén 398.000, Domboson pedig 442.800 forint az átlagos négyzetméter ár. Ezeket Haláb követi 510.800 forinttal, a Gáspár-György kertben 563.300, Pocváros részben 586.000 forint az átlag. A lista második felében Apafa 659.100, Hasteinkert 663.300 forintos értékkel szerepel, míg a Bajk-András kertben és a Bicó István kertben egyaránt 670.900 forint az átlagos négyzetméter ár. A Sziki gyakoron ez már 700.000 forint. A cikk szerint ezek leginkább Kaba és Nádudvar ingatlan áraival mérhetők össze, így egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára általában eléri a 40 millió forintot. Ezt azonban befolyásolhatják az ingatlan egyedi jellemzői, a telek méret, valamint jelentős mértékben a lokáció, fogalmaztak. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásai, az élelmiszerbiztonság és a korszerű technológiák lehetőségei kerültek középpontba a Debreceni Egyetemen megrendezett 21. Tiszántúli Agrártudományi Napokon, tudósított az unide.hu. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az aszály, a csökkenő csapadékmennyiség és a gyakori hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a gazdálkodóknak. Rámutattak, Debrecen térségében az idei év különösen száraz volt, hiszen augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. A konferencián a mesterséges intelligencián alapuló elemzések, a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás szerepéről is szó esett. Az egyetem kutatói több évtizedes növénytermesztési kísérletek adatai dolgozták fel, hogy olyan digitális eszközöket fejlesztenek, amelyek segíthetik a terméshozam tervezését, az öntözést és a gazdaságosabb termelést. 1 millió forinttal támogatta egy építőipari vállalat az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány munkáját. A felajánlást a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján gondozott koraszülöttek ellátásának fejlesztésére fordítják. Számolt be róla a Dehír. A támogatásból korszerű, non-invazív légzés támogató berendezéseket szereznek be. A támogatás átadásakor elhangzott, hogy az új eszközök kíméletesebb és hatékonyabb segítséget jelenthetnek a koraszülöttek légzésének támogatásában, illetve állapotuk stabilizálásában. Őszies változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet. Éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűled le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a vasárnap reggelben. A budai nagyon talán ugye aktív a trafiboxot, érdemes figyelni, és hát valószínűleg reggel már ilyenkor a legtöbben a kávét fogyasztják, valószínűleg a reggeli után, vagy már az őszi időszak beköszöntével egy forró teát, nem tudom, attól függ, hogy éppen kinek mi a kedvence. És hogyha valaki járt már olyan kávézóban, teázóban, ahol különlegességek közül is lehet választani, akkor biztos vagyok benne, hogy már találkozott a matcha teával, aminek zöld színe van, és igazán különleges, jellegzetes íze, ezáltal nem is nagyon szeretheti mindenki, vagy legalábbis nem is vagyok benne biztos, hogy már elsőre meg tudnák kóstolni, mert valóban vagy ízlik valakinek, vagy nem. Köztes véleménnyel én még egyáltalán nem találkoztam, valaki azt mondta, hogy imádja, valaki azt pedig utálja, már az illatától is teljes mértékben rosszul van. Egyébként a matcha egy porrá őrült japán eredetű zöld tea, amit a 9. században zen buddhista szerzetesek ittak, hogy még inkább ki tudjanak teljesedni a meditációjuk során. És egyébként a matcha teát azért szokták általában ajánlani, mert hogy van élénkítő hatása is, sokkal egészségesebb, sokkal jobb, mint hogyha koffeint fogyasztanánk. Hogyha szeretnénk kipróbálni egy klasszikus matcha teát, akkor a jó minőségű matcha port válasszuk hozzá, például bioboltból, és ehhez már csak vizet vagy tejet kell adni, hogy krémesre, habosra keverjük, akár mondjuk egy ilyen tejhabosítóval is, leginkább egyébként ezzel. Mandulatejjel, kókusztejjel, zabtejjel is kipróbálhatjuk, még egy kis vaníliával még különlegesebbé, édesebbé tehetjük. Hogyha valaki szereti ezeket a különleges ízeket, akkor érdemes kipróbálni, de tényleg én szóltam előre, hogy vagy utálni fogjuk, vagy imádni fogjuk. Szerintem köztes állapot nincs. Újabb kedvenc itt a délelőben.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kus, bár előszeretettel hangoztatja, hogy akkor a legboldogabb, ha élete minden területén önirányítja az ügyeket, be kell látnia, hogy valódi izgalmakat akkor él át, ha hagyja magát sodortatni. Bika, lehet, hogy az, akihez vonzódik, teljesen más típus, mint akiket eddig ismert, így nem tudja, hogy most mit tegyen. Legjobb, ha egyszerűen csak hagyja magát és kivárja, mi történik. Ikrek, egy elhalasztott ügyet most már el kell intéznie. Ha azt gondolja, hogy semmi sem változott, téved. Már többet tud a lehetséges megoldásokról, és ami annak idején akadály volt, lehet meg is szűnt. Rák, nem az a lényeg, hogy mi történik, hanem hogy az mit vált ki önben. Mint tudja, egy azon dolognak sok oldala van, igyekezzen egyfajta bölcs kívülállással szemlélni az eseményeket. Oroszlán, a bolygók mindent elkövetnek az elkövetkezendő hetekben, hogy a magánélete váljék élete legfontosabb részévé. Meg kell tanulnia, hogy a személyes boldogság fontos. Szűz, ön dönti el, mit és hogyan tesz, ha pedig ez nem megy, muszáj továbbállni. Persze megvádolják, hogy túlbonyolítja a helyzetet, de ez nem igaz, csak hű önmagához. Mérleg, figyelmének középpontjában most a barátai állnak, talán elege van egy kicsit a családi kötelezettségekből, és szeretne lazítani egyet, szenteljen időt a hobbiának is. Skorpió, ez a nap a kapcsolatteremtés, az ismeretszerzés napja lehet, az estét is ennek megfelelően szervezze, a csillagok aktivitást hoznak, és úgy tűnik, a jó hangulatról is gondoskodnak. Nyilas, jobb, ha ma nem rögtönöz és nem ugrik bele váratlan helyzetekbe, tartsa magát a terveihez és tegye azt, amit már alaposan előkészített. Bak, egy bak nem veszíti el a fejét és igyekszik a realitások talaján maradni, ám vannak kivételek. Önt is elragadhatja a hív egy-egy szép holmi vagy egy vonzó külső láttán. Vízöntő. Nem fog minden a kívánsága szerint alakulni, mégse keseredjen el. Hosszabb távon nagyon jók a kilátásai. Ne veszítse el a kedvét és a türelmét, inkább töltse tevékenyen ezt a napot. Alak, próbálja megvalósítani az elképzeléseit, ha egy utazásra vágyik, kezdjen el spórolni rá, ha valamit tanulni kívánna, teremtse meg a feltételeit, mindegy, mit szeretne, tennie kell érte.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a folytatásban is itt a Best FM rádióban, és ugye említettük az előző órában, hogy milyen filmek, milyen sorozatok, milyen könyvek vannak, amiket a hallgatóink ajánlanak így az őszi-téli időszakra. Csilla írt nekem, hogy film ajánló Esély a boldogságra, tegnap láttam először, de biztosan nem utoljára. Ezt a filmet én még szerintem nem láttam, úgyhogy akkor nekem is adtál egy jó kis tippet. Közben pedig Marianna is írta, hogy ha csatlakozhatok az őszi könyv és film ajánlóhoz, akkor szeretném ajánlani a Szuper személyiség című könyvet, a sorozatnak pedig az Emily Párizsban. Ez a Szuper személyiség, ez nagyon-nagyon jó, én is sokat hallottam már róla. Könyvet én is tudnék ajánlani, például az Ego az ellenség, ami szerintem egy zseniális könyv, és érdemes elolvasni, a másik pedig a Manifestáció, amit szintén tudnék szívből ajánlani. Aztán vannak még filmek, ami szintén olyan, ami konkrétan tanítnak minket az életre. Az egyik az Életre valók, amit szerintem mindenkinek látnia kell, hogyha valaki még esetleg nem látta. A Remény rabjai, egy igazságtalanul elítélt bankár évtizedeken át tartó börtönévei, amelyek a szabadságba vetett meginkhatatlan hitről, a türelemről és az emberi méltóság megőrzéséről szólnak. És van egy olyan film, amit én nem tudok sírás nélkül

Október 11-én sem felejtjük el a születésnaposokat. Például Daám Csaba is ünnepel, 18 éves lett a mai napon, nagy motorszerelő, mellette tűzoltónak tanul. 4 hónap lett a családunk része, nagylányunk Vivi szerelmeként. Nagyon sok boldog születésnapot kíván neki az Olá család. Lökös Liát pedig az anyukája és az apukája köszöntik, 4 éves. A süni csoportba jár és nagyon szereti, már hogyha jó lábbal ébredt reggel. Hát remélem, hogy ma reggel igen, a születésnapján. Kádár Józsefet, a testvérei és az édesanyukája köszönti, Gál Józsefet, anya-apa és a szerettei, első éves orvostan hallgató, nagyon büszkék vagyunk rá. Aztán Burkus Zoltán is ünnepel, 40 éves lett, Varjasi Edit a barátnői köszöntik, szeretettel kívánnak neki jó egészséget, sok boldogságot, Csillag Csodát a szülei, és Decki Jánosnét pedig Margó, ő a család mamája, csupa nagybetűvel, az anyukámat pótolja, bölcs élettapasztalattal rendelkezik. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is. Hogy a Monami kávézó és cukrászda tortáját kiviszi el, azt már is kiderítjük.

0: Halló,
1: halló, Dancsó Renátával beszélek?
0: Igen.
1: Szia, Reni! Na, hogy indult a mai napod?
0: Jól, köszönöm.
1: Mennyire szereted a meglepetéseket? Volt-e esetleg már a reggeli óránkban valami meglepetésed?
0: Még eddig nem.
1: És miből gondolod, hogy ezután lesz?
0: Ezt nem tudom, de kedves anyósom szokott nevezni dolgokra.
1: Tényleg? Például hová szokott nevezni, vagy milyen esélyeket ad meg neked, hogy születésnap, névnap, évforduló, pont így sorban,
0: minden,
1: ahogy mondom?
0: Mindenhova.
1: És volt már esélyes, hogy sikerült neki?
0: Eddig még nem voltam.
1: Nem? Egyszer sem?
0: Nem.
1: Na hát akkor ez a 2-3-as lehet, hogy szerencsét hozott neked. Mit gondolsz?
0: Lehet.
1: Mert hogy én honnan telefonálhatok?
0: Teszem.

0: Tökéletesen mondtad a Best FM Rádió. Szia, Morva és Szűcs Enikő vagyok, és nagyon boldog születésnapot szeretnék neked kívánni.
1: Köszönöm szépen.
0: Valóban sikeres volt most a nevezés, úgyhogy szerintem most ő is nagyon-nagyon fog örülni, de remélem, hogy azért te is örülsz.
1: Igen, nagyon boldog vagyok.
0: Örülök neki. Na hát, a Monami kávézó is cukrázda a születésnapos tortáját, egy Oreo tortát viszel el tőlünk, meg persze a Monami kávézóból.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szívesen. Van valami terv a mai napra nektek?
1: Várom őket, szeretettem majd vacsorára.
0: Akkor el is tudjátok majd együtt fogyasztani ezt a finom tortát.
1: Igen.
0: Legyen szuper napod, és hát akkor boldog születésnapot még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Isten dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Vietnámi egyetemmel kötött megállapodást a debreceni jogi kar. 500 milliárd forintos fejlesztés Hajdúszoboszlón. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Nemzetközi tudományos együttműködésről állapodott meg a Debreceni Egyetem állami és jogtudományi kara a Hanoi Jogi Egyetemmel, attól hívül az unide.hu. Az együttműködés keretében közös kutatások indulhatnak, és tudományos publikációk is készülhetnek. A Hanoi Jogi Egyetem, amely mintegy 18.500 hallgatót képez, a Debrecenben a közeljövőben induló digitális gazdaság és innovatív technológiák joga elnevezésű mesterképzéshez kapcsolódó mikrokurzusokban is részt venne. Vietnámi fiatalok már az 1960-as évek óta tanulnak Debrecenben, és 2004 óta csak nem 500-an szereztek diplomát az intézményben. Jelenleg több mint 220 vietnámi hallgató folytat tanulmányokat az egyetemen, közülük 7-en a jogi kar doktori vagy LLM képzésén vesznek részt. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból megvalósuló fejlesztési csomag indul Hajdúszoboszlón, írta meg a HAON. A beruházás 5 fő területet érint, köztük a parkolás fejlesztését és az önkormányzati digitális szolgáltatások bővítését is. A Hóvirág utcában felújítják a meglévő útszakasz egy részét, egy másik részen pedig új út épül, és a csapadék vízelvezetését is megoldják. A tervek között szerepel egy városi térinformatikai rendszer létrehozása, amely napra kész adatokat szolgáltathat például az utakról, épületekről, zöld felületekről és fákról, ezzel támogatva a településfejlesztési döntéseket. A város bevezető útjain 5 helyszínen 19 felismerő kamerát telepítenének, a gyógyfürdő környezetében pedig szenzoros parkolási rendszert alakítanának ki. Ennek részeként mobil alkalmazás is készülne, amely a parkolóhelyek telítettségéről adna információt, és a parkolás elindítását is lehetővé tenni, fogalmaztak. Befejeződött a Csuka utca útépítése Debrecenben, így a korábbi földút helyett már szilárd burkolaton közlekedhetnek a Biharkerti, illetve Pécsikerti városrészben élők. A beruházás mintegy 280 méteres útszakaszt érintett, és a fejlesztés részeként mindkét oldalon megújították a járdákat is, számolt be róla a Dehír. Az út elkészültével a forgalmi rend is módosult, a Keresztesi és az Új utca közötti szakaszon kétirányú, több további részen pedig egyirányú lett a közlekedés. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.
0: A hírek

0: szólnak a zenei kedvencek itt a 104.6-on, és még mindig tart a Road Poll elnevezésű országos akció, ilyenkor ugye sokkal több rendőrrel találkozhatunk az utakon. Érdemes odafigyelni, vezetés közbeni mobilozás, figyelmelvonás és minden egyéb az, amire most figyelnek a rendőrök, közben pedig azért egyre több a trafi is, például a Budai Nagyantalon. Én azt gondolom, hogy ezek az ellenőrzések pontosan azért vannak, hogy minket védjenek, hiszen a telefon nem a kezünkbe való akkor, amikor vezetünk, kihangosítóval is lehet most már vezetni. Viszont ha egy pillanatra is elvonja a figyelmünket, az hatalmas tragédiákhoz vezethet. Úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda, és jól gondoljuk meg, hogy hogyan, miként és milyen módon.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta Hall Debrecen. Jegyek kaphatók a campusjegy.hu-n.

Best FM Debrecen, itt a 104.6-on, ahol folyamatosan szólnak a zenei kedvencek, és most már ugye hamarosan elkezdődnek azok az időszakok, amikor egyre több mécsest gyújtunk az otthonunkban. És nem csak azért, mert mondjuk október végén itt lesz a kegyeleti időszak, hanem azért, mert ilyenkor szerintem sokkal többen használnak illatgyertyákat, mécseseket, füstölőket és minden egyebet. Nagyon fontos, hogy a katasztrófa védelem már így az őszi idő beköszöntével arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a tűzvédelem az otthonunkban, és hogy semmilyen éghető, gyúlékony anyag közelébe ne tegyük ezeket a mécseseket. Mindenféleképpen figyeljünk oda arra, hogy például a függöny közelében ne legyen, esetleg olyan virág, vagy művirág közelében, vagy valamilyen asztalterítő, vagy bármi olyan dolog közelében, ami később bajt okozhat. Hiszen ezeket a gyertyákat azért nem tartjuk folyamatosan szem előtt, mert éppen mondjuk kimegyünk abból a helyiségből, és akkor tényleg biztonságos körülmények között kell, hogy legyen elhelyezve egy illatgyertya is. Erre mindenféleképpen figyeljünk oda. Gigi D'Agostino érkezik a folytatásban, ez már a Lamortus.

Debrecen zenei kedvenceit játszom a folytatásban is, és hát most már a névnaposoké, a házassági évfordulósoké a főszerep, úgyhogy hát nem is szaporítom tovább a szót, már is kiderül, hogy a melancscukrászt a nyereményét ki, vagy esetleg kik fogják elvinni tőlünk.

Boldog névnapot kíván neked, Sallainé Berecki Andrea a névnapod alkalmából, és hát szerencsésen meg is nyerted a Melons Cukrászda nyereményét, amit a Laktanya utcán tudsz majd elfogyasztani. Azzal, akivel te szeretnéd, ugyanis két főre szól a nyeremény, sütemény, kávé és egy kis beszélgetés ebben a csodálatos őszi időjárásban. Boldog névnapot!

0: Olasz diplomaták látogattak a Csokonai gimnáziumba. Klibersberg Kunóra emlékeztek az egyetem téren. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Olaszország magyarországi nagykövetei és konzulja kereste fel a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot. A vendégek az intézmény magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével ismerkedtek meg, és tanárokkal, valamint diákokkal is találkoztak. Betekintést kaptak a tagozat szakmai munkájába, közösségi tevékenységébe és az országos szinten is elismert oktatási program eredményeibe. A látogatás egyik kiemelt eseménye a Diákok Hangja elnevezésű projektnap diákparlamenti ülése volt. Ezen a tanulók az iskolai életet érintő kérdéseket vitatták meg, és saját javaslataikat is megfogalmazták. A diplomaták az intézményben kialakított múzeumot is megtekintették. A program lehetőséget adott arra, hogy a vendégek közvetlenül is megismerjék a debreceni gimnázium oktatási munkáját, valamint a magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés mindennapjait. Számolj be róla a DEHÉ-re. Halálának 96. évfordulóján, írta az unide.hu. Az egykori vallási és közoktatásügyi miniszter munkássága meghatározó szerepet játszott a debreceni felsőoktatás fejlődésében, az egyetemi város kialakításában és a klinika telepépítésének folytatásában. Nevéhez számos oktatási és kulturális fejlesztés kötődik, köztük iskolák, könyvtárok, kutatóintézetek és múzeumok létrehozása, valamint a külföldi ösztöndíjrendszer támogatása. A megemlékezésen kiemelték, hogy Klebezver Kuno meglátása szerint a képzettség nem csak az egyének boldogulását segíti, hanem az ország gazdasági teljesítményét és versenyképességét is erősítheti. Az eseményen a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának hallgatói adtak ünnepi műsort. Miskolccal és Nyíregyházával közösen volt jelen hivatalos kiállítóként Debrecen a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség központi magyar standján, az Expo Real Nemzetközi Ingatlan és Befektetési Szakkiállításon Münchenben. Derült ki az EDC Debrecen közösségi oldaláról és a minap.hu tudósításából. Európa legnagyobb ilyen fórumán a cél a város befektetési lehetőségeinek, kiemelt fejlesztési projektjeinek és üzleti környezetének bemutatása volt a nemzetközi befektetőknek, fejlesztőknek és döntéshozóknak. Az észak-keleti régió aranyháromszöge mellett képviseltette magát az eseményen Pécs is. Debrecennel kapcsolatban többek között a gazdasági sikerek fenntartása és az új fejlesztési ciklus elindítása állt a fókuszban. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdúbiharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban.
2: Célállomás
1: Debrecen.
2: Pozíció
1: 104.

0: szeretném.
1: Böbi írt nekem a 3933-1046-ra, hogy a Forget You-t szeretné meghallgatni, hogyha megoldható. Ez az esős idő keresztbe húzta a számításait, de nem keseredik el. Valami mást fog kitalálni a mai napra, de jól jönne neki a plusz energia. Akkor ezt már is játszom, aztán Ed Sheeran és a Galway Girl mindjárt szól Sárinak.

Debrecen zenei kedvencei a folytatásban is itt a Best FM Rádióban. Jetlag és más közösít fogom játszani, mert hogy Gábor írt nekem, hogy ezt a dalt szeretné küldeni, méghozzá Briginek, a tesójának, aki ugye ma ünnepli a névnapját. Nagyon sok boldog névnapot kívánunk, és persze az ünnepelteknek is lehet a dalokat küldeni, hiszen ezért is tökéletes ez a téli kívánság műsor. 500-540 vagy 39-33-104-6.

a barátnőmet, Emily Sandy dalával, nagyon-nagyon szereti. Brigi egyébként névnapos, viszont egy hét múlva a születésnapja lesz, úgyhogy ilyen dupla ünnepet fogunk majd tartani egy hét végén, amikor a barátok és a családok is együtt tudnak lenni. Úgyhogy a mai napon sajnos dolgozik, de akkor jöhetne az a kedvenc, amit ő nagyon szeret. Tehát Emily Sandy dala egy névnaposnak itt a Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: A legolcsóbb városrészekben is emelkedtek az árak Debrecenben. A mesterséges intelligencia is segíthet a mezőgazdaságban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecen legkedvezőbb áru városrészeiben is töretlenül emelkednek az ingatlanárak, de ezen területek is a környező településekkel vetekednek, derült ki az egyik hazai szakportál elemzéséből, amelyről a HAON számolt be. A lista szerint a Kincseshegyen 395.800, Nagycserén 398.000, Domboson pedig 442.800 forint az átlagos négyzetméter ár. Ezeket Haláb követi 510.800 forinttal, a Gáspár-György kertben 563.300, Pocváros részben 586.000 forint az átlag. A lista második felében Apafa 659.100, Hasteinkert 663.300 forintos értékkel szerepel, míg a Bajk-András kertben és a Bicó István kertben egyaránt 670.900 forint az átlagos négyzetméter ár.

0: Sziki gyakoron ez már 700 ezer forint. A cikk szerint ezek leginkább Kaba és Nádudvar ingatlanáraival mérhetők össze, így egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára általában eléri a 40 millió forintot. Ezt azonban befolyásolhatják az ingatlan egyedi jellemzői, a telek méret, valamint jelentős mértékben a lokáció, fogalmaztak. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásai, az élelmiszerbiztonság és a korszerű technológiák lehetőségei kerültek középpontba a Debreceni Egyetemen megrendezett 21. Tiszántúli Agrártudományi Napokon, tudósított az unide.hu. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az aszály, a csökkenő csapadékmennyiség és a gyakoribb hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a gazdálkodóknak. Rámutattak, Debrecen térségében az idei év különösen száraz volt, hiszen augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. A konferencián a mesterséges intelligencián alapuló elemzések, a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás szerepéről is szó esett. Az egyetem kutatói több évtizedes növénytermesztési kísérletek adatai dolgozták fel, hogy olyan digitális eszközöket fejlesztenek, amelyek segíthetik a terméshozam tervezését, az öntözést és a gazdaságosabb termelést. 1 millió forinttal támogatta egy építőipari vállalat az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány munkáját. A felajánlást a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján gondozott koraszülöttek ellátásának fejlesztésére fordítják, számolt be róla a Dehír. A támogatásból korszerű, non-invazív légzés támogató berendezéseket szereznek be. A támogatás átadásakor elhangzott, hogy az új eszközök kíméletesebb és hatékonyabb segítséget jelenthetnek a koraszülöttek légzésének támogatásában, illetve állapotuk stabilizálásában. Őszias, változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet, éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdúbiharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.
1: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500 500.

kedvenceit játszom a folytatásban is itt a 104.6-on. Születésnapost köszöntünk, mert hogy Ábrahám Róbert ma ünnepel. Írt nekem ezzel kapcsolatban Saci, a felesége, hogy szeretne egy dalt, All Summer Long, hogyha megoldható. Nagyon-nagyon szereti ezt a férje, és hát most készülnek majd a családi ebédre, és közben meghallgatnák ezt. Na hát akkor boldog születésnapot neki. Már is érkezik a dal.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra. If not, I want you to join in.

06 33 34 104 Zolán kérését fogom már is játszani, ugyanis ő éppen tesz-vesz a garázsban, már vége az ebédnek, a délutáni műszak pedig még most kezdődik, tehát kint, úgyhogy akkor Freddie Mercury dalát ez érkezik a folytatásban, aztán pedig Valmár és Manuel közöse Éget a nap, ez pedig Fanni kérte.

www.bestfmdebrecen.hu. Nagyon sokan hallgatnak minket ugye online, a világ bármelyik pontjáról lehet minket hallgatni, és ezt sokan meg is teszik. Például írt nekem Fanni, hogy ők Németországban hallgatnak minket a barátnőjével, és nagyon-nagyon szeretik. Egyébként Debrecenből költöztek ki Németországba, de a rádiótól nem tudnak elszakadni, úgyhogy munka mellett, utazás mellett és otthon is mindig ez szól. Most például a vasárnapi ebéd készítése közben. Don't Start Now, Dua Lipa érkezik már a lányoknak, és hát köszönjük szépen a bizalmatokat és a figyelmeteket. És ezzel a dallal zárom is a déli kívánság műsort. Jövő héten találkozunk az éteren keresztül. Mindenkinek szuper vasárnap délutánt. Ha tehetik, akkor és mondjuk szeretnének is, mozduljanak ki, kapcsolódjanak ki, vagy csak töltődjenek fel, hiszen holnap indul egy újabb hét. Hello, hello, Morvai Szűcs Anikő vagyok.

0: időben is jó kedvre hangoljuk.
1: Vietnámi egyetemmel kötött megállapodást a debreceni jogi kar. 500 milliárd forintos fejlesztés Hajdúszoboszlón. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Nemzetközi tudományos együttműködésről állapodott meg a Debreceni Egyetem Állami és Jogtudományi Kara a Hanoi Jogi Egyetemmel, ott a hívül az unide.hu. Az együttműködés keretében közös kutatások indulhatnak, és tudományos publikációk is készülhetnek. A Hanoi Jogi Egyetem, amely mintegy 18.500 hallgatót képez, a Debrecenben a közeljövőben induló digitális gazdaság és innovatív technológiák joga elnevezésű mesterképzéshez kapcsolódó mikrokurzusokban is részt venne. Vietnámi fiatalok már az 1960-as évek óta tanulnak Debrecenben, és 2004 óta csak nem 500-an szereztek diplomát az intézményben. Jelenleg több mint 220 vietnámi hallgató folytat tanulmányokat az egyetemen, közülük 7-en a jogi kar doktori vagy LLM képzésén vesznek részt. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból megvalósuló fejlesztési csomag indul Hajdúszoboszlón, írta meg a HAON. A beruházás 5 fő területet érint, köztük a parkolás fejlesztését és az önkormányzati digitális szolgáltatások bővítését is. A Hóvirág utcában felújítják a meglévő útszakasz egy részét, egy másik részen pedig új út épül, és a csapadék vízelvezetését is megoldják. A tervek között szerepel egy városi térinformatikai rendszer létrehozása, amely napra kész adatokat szolgáltathat például az utakról, épületekről, zöld felületekről és fákról, ezzel támogatva a településfejlesztési döntéseket. A város bevezető útjain 5 helyszínen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenének. A gyógyfürdő környezetében pedig szenzoros parkolási rendszert alakítanának ki. Ennek részeként mobil alkalmazás is készülne, amely a parkolóhelyek telítettségéről adna információt, és a parkolás elindítását is lehetővé tenni, fogalmaztak. Befejeződött a Csuka utca útépítése Debrecenben, így a korábbi földút helyett már szilárd burkolaton közlekedhetnek a Biharkerti, illetve Pécsikerti városrészben élők. A beruházás mintegy 280 méteres útszakaszt érintett, és a fejlesztés részeként mindkét oldalon megújították a járdákat is, számolt be róla a Dehír. Az út elkészültével a forgalmi rend is módosult, a Keresztesi és az Új utca közötti szakaszon kétirányú, több további részen pedig egyirányú lett a közlekedés. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled. A hírek után
2: indul. Are you ready? Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40.
0: A 37.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit. A Best FM-en. Új belépő az Eurotop 40-ben.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40.
0: A 35.

A pop és rock sztárok között is sokakat inspirált az iskola kezdés. A The Canals 74-75 című nosztalgikus zenét a 90-es évek elején az akkor még MTV Europe slágerlistáin találhattuk meg, aki pedig látta a videoklipet, azt talán még most is emlékszik, a 70-es évek közepén végző gimisek tablóképeire. A fényképen szereplő lányok és fiúka, vagy nénik és bácsik egyébként 2005-ben újra összejöttek, és beálltak immár megőszült tablófejeikkel a Canals videoklipjébe. Egy világhírű zenészpáros dalával folytatódik multidézőnk, vagyis az R&B énekesnő Beyoncé és Jay-Z amerikai rapper közös dalával. A felvétel 2003 tavaszán került az amerikai rádiókhoz, és 8 egymást követő héten keresztül töltötte be a vezető pozíciót. A szerelmes töltetű dalt a kritikusok számos dicsérettel illették, és nagyra értékelték Jay-Z közreműködését is, aki Beyoncéval közösen már is énekli a Crazy in Love című dalt itt a Best FM-en.

0: nyugati kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
0: A 34.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben. A 33.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 32.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyhabútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
3: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
5: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
1: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en. Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
6: A 29.

Szerelmes kedvenc volt a TNT-től, itt a Best FM-en, ez volt a Tiltott Perc a 2000-es évek elejéről. Az Euro Top 40-ben pedig már is a Dolly-ról érkezik, amely 83-ban a Hungária feloszlása után alakult. Életöröm, vidámság, házi bulik és mindig rock and roll. Talán ezzel tudnánk a legjobban jellemezni a Dolly-ról, és persze Flipper Ösri hangjával, ő énekli már is az Arrivederci-t itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepért Sjúti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.
8: Olasz diplomaták látogattak a Csokonai gimnáziumba. Klibersberg Kunóra emlékeztek az egyetem téren. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
8: Olaszország magyarországi nagykövetei és konzulja kereste fel a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot. A vendégek az intézmény magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével ismerkedtek meg, és tanárokkal, valamint diákokkal is találkoztak. Betekintést kaptak a tagozat szakmai munkájába, közösségi tevékenységébe és az országos szinten is elismert oktatási program eredményeibe. A látogatás egyik kiemelt eseménye a Diákok Hangja elnevezésű projektnap diákparlamenti ülése volt. Ezen a tanulók az iskolai életet érintő kérdéseket vitatták meg, és saját javaslataikat is megfogalmazták. A diplomaták az intézményben kialakított múzeumot is megtekintették. A program lehetőséget adott arra, hogy a vendégek közvetlenül is megismerjék a debreceni gimnázium oktatási munkáját, valamint a magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés mindennapjait. Számolj be róla a DEHÍR. Halálának 96. évfordulóján, írta az unide.hu. Az egykori vallási és közoktatásügyi miniszter munkássága meghatározó szerepet játszott a debreceni felsőoktatás fejlődésében, az egyetemi város kialakításában és a klinika telepépítésének folytatásában. Nevéhez számos oktatási és kulturális fejlesztés kötődik, köztük iskolák, könyvtárok, kutatóintézetek és múzeumok létrehozása, valamint a külföldi ösztöndíjrendszer támogatása. A megemlékezésen kiemelték, hogy Klebesberg Kuno meglátása szerint a képzettség nem csak az egyének boldogulását segíti, hanem az ország gazdasági teljesítményét és versenyképességét is erősítheti. Az eseményen a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának hallgatói adtak ünnepi műsort. Miskolccal és Nyíregyházával közösen volt jelen hivatalos kiállítóként Debrecen a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség központi magyar standján, az Expo Real Nemzetközi Ingatlan és Befektetési Szakkiállításon Münchenben. Derült ki az EDC Debrecen közösségi oldaláról és a minap.hu tudósításából. Európa legnagyobb ilyen fórumán a cél a város befektetési lehetőségeinek, kiemelt fejlesztési projektjeinek és üzleti környezetének bemutatása volt a nemzetközi befektetőknek, fejlesztőknek és döntéshozóknak. Az északkeleti régió aranyháromszöge mellett képviseltette magát az eseményen Pécs is. Debrecennel kapcsolatban többek között a gazdasági sikerek fenntartása és az új fejlesztési ciklus elindítása állt a fókuszban. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdúbiharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is vele.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 25.

0: Vidám zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
0: Eurotop 40.
2: A 24.

A Drive című dalszót az elmúlt percekben a 80-as évek egyik legszínvonalasabb amerikai csapatától, a The Cars-tól. A banda kitűnően ötvözte a rockot és az új hullámot. Ha a csúcsokat nem is döntögettek, azért volt pár lista vezető daluk, a kritikusok pedig korszakalkotónak titulálták őket. Az egykori lelkes banda 1988-ra elfáradt, a koncertek egyre fakóbbak lettek, a társaság pedig feloszlott. Amerikába pedig irány Európa, azon belül is Olaszország, hiszen múlt idézőnkben a világhírű olasz zenész Eros Ramazzotti érkezik, aki több mint 30 éves pályafutása során 55 millió lemezt adott el világszerte. A kiváló énekes, zeneszerző és zongorista olyan zenei legendákkal dolgozott már együtt, mint például Anastasia, Tina Turner, Andrea Bocelli, Rod Stewart, Joe Cocker vagy éppen Ricky Martin. A most következő Più belle cose című dala 96-ban több országban is a slágerlista élére tört, a videóklipben pedig a felesége volt az egyik főszereplő.

0: Kivérézheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 20.

0: A zene lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en. Eurotop 40.
2: A 19.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Novemberben beköltözik a nyár a halba. Éld át a hamisítatlan Fiesta életérzést. November 13. Fiesta. Hal. De

A magyar fiúbandától az Inflagrantitól, akiknek a 2000-es években összesen 4 albuma jelent meg, a most hallható Telegén című slágerük pedig akkoriban hetekig tudta vezetni a Mahasz kislemezlistáját.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
2: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
3: Hello, we are Imagine Dragons.
4: Hey everybody.

0: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.
2: A Best FM.
3: A legolcsóbb városrészekben is emelkedtek az árak Debrecenben. A mesterséges intelligencia is segíthet a mezőgazdaságban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Debrecen legkedvezőbb áru városrészeiben is töretlenül emelkednek az ingatlanárak, de ezen területek is a környező településekkel vetekednek, derült ki az egyik hazai szakportál elemzéséből, amelyről a HAON számolt be. A lista szerint a Kincseshegyen 395.800, Nagycserén 398.000, Domboson pedig 442.800 forint az átlagos négyzetméter ár. Ezeket Haláb követi 510.800 forinttal, a Gáspár-György kertben 563.300, Pocmáros részben 586.000 forint az átlag. A lista második felében Apafa 659.100, Hasteinkert 663.300 forintos értékkel szerepel, míg a Bajk-András kertben és a Bicó István kertben egyaránt 670.900 forint az átlagos négyzetméter ár. A Sziki gyakoron ez már 700.000 forint. A cikk szerint ezek leginkább Kaba és Nádudvar ingatlan áraival mérhetők össze, így egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára általában eléri a 40 millió forintot. Ezt azonban befolyásolhatják az ingatlan egyedi jellemzői, a telek méret, valamint jelentős mértékben a lokáció, fogalmaztak. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásai, az élelmiszerbiztonság és a korszerű technológiák lehetőségei kerültek középpontba a Debreceni Egyetemen megrendezett 21. tiszántúli agrártudományi napokon, tudósított az unide.hu. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az aszály, a csökkenő csapadékmennyiség és a gyakori hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a gazdálkodóknak. Rámutattak, Debrecen térségében az idei év különösen száraz volt, hiszen augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. A konferencián a mesterséges intelligencián alapuló elemzések, a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás szerepéről is szó esett. Az egyetem kutatói több évtizedes növénytermesztési kísérletek adatai dolgozták fel, hogy olyan digitális eszközöket fejlesztenek, amelyek segíthetik a terméshozam tervezését, az öntözést és a gazdaságosabb termelést. 1 millió forinttal támogatta egy építőipari vállalat az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány munkáját. A felajánlást a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján gondozott koraszülöttek ellátásának fejlesztésére fordítják, számolt be róla a Dehír. A támogatásból korszerű, non-invazív légzés támogató berendezéseket szereznek be. A támogatás átadásakor elhangzott, hogy az új eszközök kíméletesebb és hatékonyabb segítséget jelenthetnek a koraszülöttek légzésének támogatásában, illetve állapotuk stabilizálásában. Őszies változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet, éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűled le a levegő. Hajdúbiharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
5: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: jobban pörögjön a munkaidő, jöjjön egy újabb best-top listás. Eurotop 40.
1: A 12.

And have we got news?

Adele Girls It's a Rainy Man című imént hallott dalát talán sokan Jerry Halliwelltől ismerik. Ő énekelt ugyanis az ominózus Bridget Jones jelenet alatt, amikor Hugh Grant és Colin Firth karakterei összeverekednek az utcán. A dalt sokan egy feminista himnusznak tartották, eredeti verziója pedig 1982-ben volt number one sláger. Több évi klubkoncertezés után 2002-ben a K-nevű zenekar egyik londoni fellépését látta az a szakember, aki a Coldplay-t is ismertté tette, és azonnal elkezdett a csapattal együtt dolgozni. 2004-ben a BBC évelei áttekintésében már a K-t nevezte meg a következő év várható legsikeresebb bandájának, akiknek a most következő Everybody's Changing című dalát ontották magukból a rádiók, és mi is meghallgatjuk már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: leszünk.
1: Repül a munkaidő.
2: Repül a munkaidő.
3: Ez a Best FM.
1: A Best FM.
3: Eurotop 40. A 9.

Az Elképzelt Szerelem című dalt, vagyis Demjén Ferenc egykori slágerét Serközi Anita dolgozta fel, akinek nevét közel 20 éve ismerte meg az ország. Az Elképzelt Szerelem akkora siker lett, hogy úton útfélén ezt játszották a rádiók, az énekesnő évekig vezette a Popkorong című műsort, 93-ban pedig bezsebelt egy Emerton díjat is, majd szépen sorba jöttek a nagy lemezek egymás után. Az utolsó zenei kitérőnk érkezik Magyarország egykori kedvencei között itt az Eurotop 40-ben, ez pedig nem más, mint a Republic dala, akik eredeti hangvételű és mondani valójú dalokkal írták be magukat a magyar pop és rock történetbe, és természetesen Cipő, vagyis Bódi László hangjával. Az erdő közepében 93-ból szól a dal már is itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában, hogy a prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
1: Van egy valódi történetünk a számodra. Ott rejtőzik egy festményben, egy régi pénzérmén, vagy éppen Debrecen utcáin. Téged is várnak a Déri Múzeum élménydús programjai. Fedezd fel velünk a múzeumok őszi fesztiválját. Részletek derimuseum.hu.
3: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német Konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Vietnámi egyetemmel kötött megállapodást a debreceni jogi kar. 500 millió forintos fejlesztés Hajdúszoboszlón. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
5: A Best FM-en.
6: Nemzetközi tudományos együttműködésre állapodott meg a Debreceni Egyetem Állami és Jogtudományi Kara a Hanoi Jogi Egyetemmel, ott a hívül az unide.hu. Az együttműködés keretében közös kutatások indulhatnak, és tudományos publikációk is készülhetnek. A Hanoi Jogi Egyetem, amely mintegy 18.500 hallgatót képez, a Debrecenben a közeljövőben induló digitális gazdaság és innovatív technológiák joga elnevezésű mesterképzéshez kapcsolódó mikrokurzusokban is részt venne. Vietnámi fiatalok már az 1960-as évek óta tanulnak Debrecenben, és 2004 óta csak nem 500-an szereztek diplomát az intézményben. Jelenleg több mint 220 vietnámi hallgató folytat tanulmányokat az egyetemen, közülük 7-en a jogi kar doktori vagy LLM képzésén vesznek részt. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból megvalósuló fejlesztési csomag indul Hajdúszoboszlón, írta meg a HAON. A beruházás 5 fő területet érint, köztük a parkolás fejlesztését és az önkormányzati digitális szolgáltatások bővítését is. A Hóvirág utcában felújítják a meglévő útszakasz egy részét, egy másik részen pedig új út épül, és a csapadékvíz elvezetését is megoldják. A tervek között szerepel egy városi térinformatikai rendszer létrehozása, amely naprakész adatokat szolgáltathat például az utakról, épületekről, zöld felületekről és fákról, ezzel támogatva a településfejlesztési döntéseket. A város bevezető útjain 5 helyszínen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenének. A gyógyfürdő környezetében pedig szenzoros parkolási rendszert alakítanának ki. Ennek részeként mobil alkalmazás is készülne, amely a parkolóhelyek telítettségéről adna információt, és a parkolás elindítását is lehetővé tenni, fogalmaztak. Befejeződött a Csuka utca útépítése Debrecenben, így a korábbi földút helyett már szilárd burkolaton közlekedhetnek a Biharkerti, illetve Pécsikerti városrészben élők. A beruházás mintegy 280 méteres útszakaszt érintett, és a fejlesztés részeként mindkét oldalon megújították a járdákat is, számolt be róla a Dehír. Az út elkészültével a forgalmi rend is módosult, a Keresztesi és az Új utca közötti szakaszon kétirányú, több további részen pedig egyirányú lett a közlekedés. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.

0: Utána jártunk a debreceniek zene ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best FM a 104.6-on.
1: Eurotop 40.
2: A második.

0: Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula.
4: Ez a New Religion. 8. lett DJ Gozsa, Michiko című dala, Jason Derulo közreműködésével. 7. ezen a héten Alex Warren újdonsága, a Fever Dream. 6. egy törött klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe. 6 tagú Los Angeles-i lánycsapat. A 4. helyen Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missen Noitor. 3. ezen a héten egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self-Aware. 2. lett a dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól, Yuga és a Move Into The Sun.
0: Heti lista vezetője.
3: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
4: Shakira és a VB

0: Slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Brigitta nevű hallgatóinkat! A Brigitta keltő eredetű női név, jelentése erős, erényes. Alakváltozata Brigitt. Angolul Bridget néven ismert a Brigitta név, egyesek szerint kelta, mások szerint ír. Ki ne hallott volna Bridget Jones naplójáról, de mellette számos híres személy viseli ezt a nevet. Svéd Szent Brigitta, Svédország történelmi személye és védőszentje, Brigitte Bardot francia színésznő, és természetesen önkedves Brigitta, aki most a rádiót hallgat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
2: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
3: Hi, this is James Blunt.
4: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
5: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Olasz diplomaták látogattak a Csokonai gimnáziumba. Klibersberg Kunóra emlékeztek az egyetem téren. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Olaszország magyarországi nagykövetei és konzulja kereste fel a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot. A vendégek az intézmény magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével ismerkedtek meg, és tanárokkal, valamint diákokkal is találkoztak. Betekintést kaptak a tagozat szakmai munkájába, közösségi tevékenységébe és az országos szinten is elismert oktatási program eredményeibe. A látogatás egyik kiemelt eseménye a Diákok Hangja elnevezésű projektnap diákparlamenti ülése volt. Ezen a tanulók az iskolai életet érintő kérdéseket vitatták meg, és saját javaslataikat is megfogalmazták. A diplomaták az intézményben kialakított múzeumot is megtekintették. A program lehetőséget adott arra, hogy a vendégek közvetlenül is megismerjék a debreceni gimnázium oktatási munkáját, valamint a magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés mindennapjait. Számolt be róla a DEHÉR. Halálának 96. évfordulóján, írta az unide.hu. Az egykori vallási és közoktatásügyi miniszter munkássága meghatározó szerepet játszott a debreceni felsőoktatás fejlődésében, az egyetemi város kialakításában és a klinika telepépítésének folytatásában. Nevéhez számos oktatási és kulturális fejlesztés kötődik, köztük iskolák, könyvtárok, kutatóintézetek és múzeumok létrehozása, valamint a külföldi ösztöndíjrendszer támogatása. A megemlékezésen kiemelték, hogy Klebesberg Kuno meglátása szerint a képzettség nem csak az egyének boldogulását segíti, hanem az ország gazdasági teljesítményét és versenyképességét is erősítheti. Az eseményen a debreceni egyetem zeneművészeti karának hallgatói adtak ünnepi műsort. Miskolccal és Nyíregyházával közösen volt jelen hivatalos kiállítóként Debrecen a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség központi magyar standján, az Expo Real Nemzetközi Ingatlan és Befektetési Szakkiállításon Münchenben, derült ki az EDC Debrecen közösségi oldaláról és a minap.hu tudósításából. Európa legnagyobb ilyen fórumán a cél a város befektetési lehetőségeinek, kiemelt fejlesztési projektjeinek és üzleti környezetének bemutatása volt a nemzetközi befektetőknek, fejlesztőknek és döntéshozóknak. Az északkeleti régió aranyháromszöge mellett képviseltette magát az eseményen Pécs is. Debrecennel kapcsolatban többek között a gazdasági sikerek fenntartása és az új fejlesztési ciklus elindítása állt a fókuszban. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdúbiharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.

0: Varga Livius vagyok a Quimbyből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.
1: Üdvözlöm, érintem, nem mutatom, nem emlékeztetem, nem kutatom, nem zavarom, csak figyelem, belefeledkezem.

mondani, csak annyit mondani. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: A legolcsóbb városrészekben is emelkedtek az árak Debrecenben. A mesterséges intelligencia is segíthet a mezőgazdaságban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Debrecen legkedvezőbb áru városrészeiben is töretlenül emelkednek az ingatlan árak, de ezen területek is a környező településekkel vetekednek, derült ki az egyik hazai szakportál elemzéséből, amelyről a HAON számolt be. A lista szerint a Kincseshegyen 395.800, Nagycserén 398.000, Domboson pedig 442.800 forint az átlagos négyzetméter ár. Ezeket Haláb követi 510.800 forinttal, a Gáspár-György kertben 563.300, Pacváros részben 586.000 forint az átlag. A lista második felében Apafa 659.100, Hasteinkert 663.300 forintos értékkel szerepel, míg a Bajkandrás kertben és a Bicó István kertben egyaránt 670.900 forint az átlagos négyzetméter ár. A Sziki gyakoron ez már 700.000 forint. A cikk szerint ezek leginkább Kaba és Nádudvar ingatlanáraival mérhetők össze, így egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára általában eléri a 40 millió forintot. Ezt azonban befolyásolhatják az ingatlan egyedi jellemzői, a telek méret, valamint jelentős mértékben a lokáció, fogalmaztak. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásai, az élelmiszerbiztonság és a korszerű technológiák lehetőségei kerültek középpontba a Debreceni Egyetemen megrendezett 21. Tiszántúli Agrártudományi Napokon, tudósított az unide.hu. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az aszály, a csökkenő csapadékmennyiség és a gyakori hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a gazdálkodóknak. Rámutattak, Debrecen térségében az idei év különösen száraz volt, hiszen augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. A konferencián a mesterséges intelligencián alapuló elemzések, a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás szerepéről is szó esett. Az egyetem kutatói több évtizedes növénytermesztési kísérletek adatai dolgozták fel, hogy olyan digitális eszközöket fejlesztenek, amelyek segíthetik a terméshozam tervezését, az öntözést és a gazdaságosabb termelést. 1 millió forinttal támogatta egy építőipari vállalat az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány munkáját. A felajánlást a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáján gondozott koraszülöttek ellátásának fejlesztésére fordítják. Számolt be róla a Dehír. A támogatásból korszerű, non-invazív légzés támogató berendezéseket szereznek be. A támogatás átadásakor elhangzott, hogy az új eszközök kíméletesebb és hatékonyabb segítséget jelenthetnek a koraszülöttek légzésének támogatásában, illetve állapotuk stabilizálásában. Őszies változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet. Éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Vietnámi egyetemmel kötött megállapodást a debreceni jogi kar. 500 milliárd forintos fejlesztés Hajdúszoboszlón. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nemzetközi tudományos együttműködésről állapodott meg a Debreceni Egyetem Állami és Jogtudományi Kara a Hanoi Jogi Egyetemmel, ott a hírül az unideb.hu. Az együttműködés keretében közös kutatások indulhatnak, és tudományos publikációk is készülhetnek. A Hanoi Jogi Egyetem, amely mintegy 18.500 hallgatót képez, a Debrecenben a közeljövőben induló digitális gazdaság és innovatív technológiák joga elnevezésű mesterképzéshez kapcsolódó mikrokurzusokban is részt venne. Vietnámi fiatalok már az 1960-as évek óta tanulnak Debrecenben, és 2004 óta csak nem 500-an szereztek diplomát az intézményben. Jelenleg több mint 220 vietnámi hallgató folytat tanulmányokat az egyetemen, közülük 7-en a jogi kar doktori vagy LLM képzésén vesznek részt. 500 millió forintos TOP plusz támogatásból megvalósuló fejlesztési csomag indul Hajdúszoboszlón, írta meg a HAON. A beruházás 5 fő területet érint, köztük a parkolás fejlesztését és az önkormányzati digitális szolgáltatások bővítését is. A Hóvirág utcában felújítják a meglévő útszakasz egy részét, egy másik részen pedig új út épül, és a csapadékvízelvezetését is megoldják. A tervek között szerepel egy városi térinformatikai rendszer létrehozása, amely naprakész adatokat szolgáltathat például az utakról, épületekről, zöld felületekről és fákról, ezzel támogatva a településfejlesztési döntéseket. A város bevezető útjain 5 helyszínen 10 rendszám felismerő kamerát telepítenének, a Gyógyfürdő környezetében pedig szenzoros parkolási rendszert alakítanának ki. Ennek részeként mobil alkalmazás is készülne, amely a parkolóhelyek telítettségéről adna információt, és a parkolás elindítását is lehetővé tenni, fogalmaztak. Befejeződött a Csuka utca útépítése Debrecenben, így a korábbi földút helyett már szilárd burkolaton közlekedhetnek a Biharkerti, illetve Pécsikerti városrészben élők. A beruházás mintegy 280 méteres útszakaszt érintett, és a fejlesztés részeként mindkét oldalon megújították a járdákat is. Számolt be róla a Dehír. Az út elkészültével a forgalmi rend is módosult. A Keresztesi és az Új utca közötti szakaszon kétirányú, több további részen pedig egyirányú lett a közlekedés. Változékony őszies idő jellemzi a következő napokat Debrecenben és térségében. Napközben 18-24 fok között tetőzhet a hőmérséklet, az éjszakai órákban pedig 5 és 14 fok közötti minimumokra lehet számítani. Hajdú-Biharban egy közelgő hidegfront hatására zápor és eső is kialakulhat majd. A légmozgás többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az allergének közül a gombák koncentrációja továbbra is extrém magas, a parlagfű pedig közepes szinten van jelen a levegőben.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Olasz diplomaták látogattak a Csokonai gimnáziumba. Klibersberg Kunóra emlékeztek az egyetem téren. Változékonyabb időre számíthatunk. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Olaszország magyarországi nagykövetei és konzulja kereste fel a debreceni Csokonai Vitéz Mihály gimnáziumot. A vendégek az intézmény magyar-olasz két tanítási nyelvű képzésével ismerkedtek meg, és tanárokkal, valamint diákokkal is találkoztak. Betekintést kaptak a tagozat szakmai munkájába, közösségi tevékenységébe és az országos szinten is elismert oktatási program eredményeibe. A látogatás egyik kiemelt eseménye a Diákok Hangja elnevezésű projektnap diákparlamenti ülése volt. Ezen a tanulók az iskolai életet érintő kérdéseket vitatták meg, és saját javaslataikat is megfogalmazták. A diplomaták az intézményben kialakított múzeumot is megtekintették. A program lehetőséget adott arra, hogy a vendégek közvetlenül is megismerjék a debreceni gimnázium oktatási munkáját, valamint a magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés mindennapjait. Számolt be róla a DEHÉR-re. Halálának 96. évfordulóján, írta az unide.hu. Az egykori vallási és közoktatásügyi miniszter munkássága meghatározó szerepet játszott a debreceni felsőoktatás fejlődésében, az egyetemi város kialakításában és a klinika telepépítésének folytatásában. Nevéhez számos oktatási és kulturális fejlesztés kötődik, köztük iskolák, könyvtárok, kutatóintézetek és múzeumok létrehozása, valamint a külföldi ösztöndíjrendszer támogatása. A megemlékezésen kiemelték, hogy Klebezver Kuno meglátása szerint a képzettség nem csak az egyének boldogulását segíti, hanem az ország gazdasági teljesítményét és versenyképességét is erősítheti. Az eseményen a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának hallgatói adtak ünnepi műsort. Miskolccal és Nyíregyházával közösen volt jelen hivatalos kiállítóként Debrecen a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség központi magyar standján, az Expo Real Nemzetközi Ingatlan és Befektetési Szakkiállításon Münchenben, derült ki az EDC Debrecen közösségi oldaláról és a minap.hu tudósításából. Európa legnagyobb ilyen fórumán a cél a város befektetési lehetőségeinek, kiemelt fejlesztési projektjeinek és üzleti környezetének bemutatása volt a nemzetközi befektetőknek, fejlesztőknek és döntéshozóknak. Az északkeleti régió aranyháromszöge mellett képviseltette magát az eseményen Pécs is. Debrecennel kapcsolatban többek között a gazdasági sikerek fenntartása és az új fejlesztési ciklus elindítása állt a fókuszban. Marad az őszies változékony idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 5 és 14 fok között alakul. Csapadék egy közelgő hidegfront miatt is várható Hajdúbiharban, leginkább zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. Az allergének közül a gombák szintje extrém a levegőben, míg a parlagfű közepes koncentrációban van jelen.

0: ismeretlen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: A legolcsóbb városrészekben is emelkedtek az árak Debrecenben. A mesterséges intelligencia is segíthet a mezőgazdaságban. Marad a változékonyabb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Debrecen legkedvező báró városrészeiben is töretlenül emelkednek az ingatlanárak, de ezen területek is a környező településekkel vetekednek, derült ki az egyik hazai szakportál elemzéséből, amelyről a HAON számolt be. A lista szerint a Kincseshegyen 395.800, Nagycserén 398.000, Domboson pedig 442.800 forint az átlagos négyzetméter ár. Ezeket Haláb követi 510.800 forinttal, a Gáspár-György kertben 563.300, Pacváros részben 586.000 forint az átlag. A lista második felében Apafa 659.100, Hasteinkert 663.300 forintos értékkel szerepel, míg a Bajkandrás kertben és a Bicó István kertben egyaránt 670.900 forint az átlagos négyzetméter ár. A Szikigyakoron ez már 700.000 forint. A cikk szerint ezek leginkább Kabai és Nádudvar ingatlanáraival mérhetők össze, így egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára általában eléri a 40 millió forintot. Ezt azonban befolyásolhatják az ingatlan egyedi jellemzői, a telek méret, valamint jelentős mértékben a lokáció, fogalmaztak. A klímaváltozás mezőgazdasági hatásai, az élelmiszerbiztonság és a korszerű technológiák lehetőségei kerültek középpontba a Debreceni Egyetemen megrendezett 21. Tiszántúli Agrártudományi Napokon, tudósított az unide.hu. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az aszály, a csökkenő csapadékmennyiség és a gyakori hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a gazdálkodóknak. Rámutattak, Debrecen térségében az idei év különösen száraz volt, hiszen augusztus végéig mindössze 170 mm csapadék hullott. A konferencián a mesterséges intelligencián alapuló elemzések, a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás szerepéről is szó esett. Az egyetem kutatói több évtizedes növénytermesztési kísérletek adatai dolgozták fel, hogy olyan digitális eszközöket fejlesztenek, amelyek segíthetik a terméshozam tervezését, az öntözést és a gazdaságosabb termelést. 1 millió forinttal támogatta egy építőipari vállalat az újszülöttjeinkért, koraszülöttjeinkért alapítvány munkáját. A felajánlást a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján gondozott koraszülöttek ellátásának fejlesztésére fordítják. Számolt be róla a Dehír. A támogatásból korszerű, non-invazív légzés támogató berendezéseket szereznek be. A támogatás átadásakor elhangzott, hogy az új eszközök kíméletesebb és hatékonyabb segítséget jelenthetnek a koraszülöttek légzésének támogatásában, illetve állapotuk stabilizálásában. Őszias változékony időre számíthatunk Debrecenben és környékén a következő napokban. A hőmérséklet napközben 18-24 fokig emelkedhet. Éjszaka viszont 5 és 14 fok közé hűlhet le a levegő. Hajdú-Biharba egy közelgő hidegfront miatt csapadék is érkezhet, főként zápor és eső formájában. A szél többnyire élénk mérsékelt marad. Az allergének közül továbbra is extrém magas a gombák koncentrációja a levegőben, míg a parlagfű közepes szinten van jelen.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.

Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezd erre a napra. Hiszen a titok már be.